0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a szarvasbőgés. Megújult a járda az Arany János utcában. Érdemes átnézetni a kéményeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
3: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelőhelyet is kiépítetni a Batchányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Ha egy családi házba gazdálkodó szervezet van bejelentve, ott nem a katasztrófavédők, hanem a kéményseprő cégek végzik a szolgáltatást a saját díjszabásuk szerint. A katasztrófavédők felhívták a figyelmet, hogy ott, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, mindenképpen érdemes kérni a kémény ellenőrzését, mert így megelőzhetőek az esetleges lakástüzek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártírok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. A közleményük szerint a munkálatok miatt a lenti Csömödér vonalon az idei szezonban a tervezetnél korábban fejeződik be a személyszállítás. A Csömödér Kistolmács vonalon azonban szeptemberben is közlekednek a szerelvények. Szombatonként naponta két dízelmozdonyos járat indul. Szeptember 26-án

0: pedig egy gőzmozdonyos járat is várja az érdeklődőket. Szeptember 11-én és 18-án pedig a szerelvények Dömeföldéig közlekednek, ahol az utasok meghallgathatják a gímszarvas bikák bőgését. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Ady iskola oktatási épületeit. Több iskolában is megszépült a tornaterem, volt, ahol vívóterem vagy kosárlabdapálya épült. Emellett több általános és középiskola is megújult. 2029-ig pedig 8,5 milliárdot költ még a város a további munkálatokra. A városvezető posztja szerint egyebek mellett felújítják a Bazita, a Ságodi, a Napsugár és az Űrhajós utcai óvodát, valamint a Tipegő bölcsödét. Fejlesztik a pedagógiai szakszolgálatot és egy egész évben használható gyermekjátszóházat is építenek a városban. Sokan tartanak kutyát Zalavár megyében. A héten volt a kutyák világnapja, ezért a Központi Statisztikai Hivatal közzétette az adatait a hazai ebb-állományról. Eszerint Zala a középmezőnyben szerepel. 1000 lakosra nagyjából 101-110 kutya jut. Ez azt jelenti, hogy csak Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben van több kutyus. Ami a fajtákat illeti, még mindig a tacskók vezetnek, ezekből él a legtöbb hazánkban. Őket a német juhászok és a Yorkshire terrierek követik. A magyar fajták közül a puli a 7., a magyar vizsla a 8., a múdi pedig a 13. a sorrendben. A nevek tekintetében nem változott a tavalyi lista. A legtöbb kis kedvenc a Luna nevet kapta, majd a Molly és a Bella következik, írja az AOL. Egy hatalmas üres vászon várja a zalaegerszegieket szeptember 12-én a dísztéren. Itt indul ugyanis a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés, írja az AOL. Ennek az a lényege, hogy egy ecset városról városra vándorol. Minden helyszínen a helyiek egy művésszel együtt készíthetnek egy festményt, amelyel aztán egy helyi jó ügyet támogatnak. Zalaegerszegen a járókelők által létrehozott mű alapján Vejde Ancsa tetováló és festőművész készíti el a végleges festményt, amelyet aztán jótékonysági árverésre bocsátanak. A licitből befolyó teljes összeget a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthona kapja, akik a konyha felújítására szeretnék fordítani az összeget, és új tűzhelyet, valamint konyhai gépeket szeretnének belőle vásárolni. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul, új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig Árásé szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont itt lesz még George Michael a Freedom-mal, na meg Beyoncé

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adamis Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Two Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Megújult a járda az Arany János utcában. Érdemes átnézetni a kéményeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgőbikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelőhelyet is kiépítetni a Batchányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

Best FM, a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, így hogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-el foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készített vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course és a Breathless most itt a folytatásban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak. No, megébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikusan alacsony a talajvíz szintje. Emléktáblát avattak Zalaegerszegen. 4 települést kapcsol össze egy új zalai kerékpárút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részei már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőhelyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Felavatták Tomori Pál emléktábláját Zalaegerszegen. A hadvezér a pontosan 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatában a csatamezőn vesztette életét, miközben a gyalogságot vezette. Tomori Pálról 1928-ban Zalaegerszegen utcát neveztek el. Most az emlékév alkalmából Szabolcs Péter szobrászművész domborművet készített a tiszteletére, amit itt helyeztek el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Az emlékév alkalmából egyébként több program is zajlik. Zalaegerszegen ősszel folytatódhat az ehhez kapcsolódó eseménysor. Szeptember 8-án Bilkei Irén történész tart előadást Zalaiak a Mohácsi csatában címmel a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. 4 zalai települést köt össze egy új kerékpárút, amelyet most adtak át Nagyradán. Garabonc, Nagyrada, Zalaszavar és Esztergály horváti között alakították ki a csaknem 4700 méter hosszú szakaszt. Garabonc és Nagyrada között 1057 méteres lett a bicikliút, és beletartozik egy patak feletti híd is. Nagyrada belterületén gyalog és kerékpárút épült, valamint önálló kerékpárutat is kialakítottak, írja az Egerszegi Hírek. Augusztus utolsó vasárnapján visszatér a nyugodt nyári idő környékünkre. A front mögött ismét sok napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem valószínű. A hét elején tovább melegszik a levegő, és 30 fok fölötti értékek várhatók. A tartós száraz idő azonban várhatóan nem marad velünk egész héten. Összességében napos és meleg idővel búcsúzik az augusztus, majd kissé változékonyabban kezdődik a szeptember.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvannak az idei rock and roll hírességek, csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
0: Best FM.

of time. They have been to the place where the Moo Moo mate.

Best FM a legjobb zenék kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finom szóval is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az amerikai Idol adásában jelentették be. Lionel Richie volt egyébként, ő a rutinos csarnok lakónak számít már. A 17 jelöltből végül a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az előadói kategóriába. Hivatalosan is halhatatlanok közé lépett a dobos énekes legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, de a heavy metal rajongók is bonthatnak egy pezsgőt, ugyanis az Iron Maiden is ott van. A Britpop vonalat pedig nemrége a hatalmas bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörösszőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock and Roll hírességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Diákokat szólít meg a Ne Bánts Világ program. Lassan vége a strand szezonnak. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Hétfőn zárnak a strandok Zalaegerszegen. Bár a következő napokban és hetekben még kellemesen meleg lesz, az üzemeltető azt tapasztalja, hogy az iskolakezdés után már nem sokan fürdőznek. Ráadásul a diákmunkások is visszamennek az egyetemekre és középiskolákba, így nem éri meg nyitva tartani a strandokat. Ezt mondta a Zalaegerszegi Televíziónak Böcskei Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítmény Fenntartó Kft. Ügyvezetője. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt hónapokban különösen a hőkupolák idején voltak sokan a strandokon. Ilyenkor több mint 400 főt fogadott a városközponti létesítmény. A Gébárti tónál pedig a forró napokon átlagosan napi 700 fő vett belépőt. Az iskolakezdés előtt ma még a szokásos nyitvatartással várják a pancsolókat az Aqua Cityben, a városi strandon és a Gébárti tónál is. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a kerkahidat és holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Veréb Tomi és Dr. Béres közöse, a Nikásze Peri Meru átdolgozása, a hozzám tartozó. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok, a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát, Kossuth Díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diazt, amerikai színésznőt. Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon. A következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwad és a Shine itt a Best-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rozállától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: szóvivőjét kérdeztük.
1: A szarvas bőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
0: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelőhelyet is kiépítetni a Batchányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk, már meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-szel foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A Brit Poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen kiismerte a stílus. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ, biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette dalának szövegét és dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyan jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd impostor szindrómával is, szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van. Én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az Ébredés és a napindítás mellé most Gadzsó dalát hallgatjuk meg. Ez a Best Summer Mucho most.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikusan alacsony a talajvíz szintje. Emléktáblát avattak Zalaegerszegen. 4 települést kapcsol össze egy új zalai kerékpárút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részei már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Felavatták Tomori Pál emléktábláját Zalaegerszegen. A hadvezér a pontosan 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatában a csatamezőn vesztette életét, miközben a gyalogságot vezette. Tomori Pálról 1928-ban Zalaegerszegen utcát neveztek el. Most az emlékév alkalmából Szabolcs Péter szobrászművész domborművet készített a tiszteletére, amit itt helyeztek el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Az emlékév alkalmából egyébként több program is zajlik. Zalaegerszegen ősszel folytatódhat az ehhez kapcsolódó eseménysor. Szeptember 8-án Bilkei Irén történész tart előadást Zalaiak a Mohácsi csatában címmel a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. 4 zalai települést köt össze egy új kerékpárút, amelyet most adtak át Nagyradán. Garabonc, Nagyrada, Zalaszavar és Esztergály horváti között alakították ki a csaknem 4700 méter hosszú szakaszt. Garabonc és Nagyrada között 1057 méteres lett a bicikliút, és beletartozik egy patak feletti híd is. Nagyrada belterületén gyalog és kerékpárút épült, valamint önálló kerékpárútat is kialakítottak, írja az Egerszegi Hírek. Augusztus utolsó vasárnapján visszatér a nyugodt nyári idő környékünkre. A front mögött ismét sok napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem valószínű. A hét elején tovább melegszik a levegő, és 30 fok fölötti értékek várhatók. A tartós száraz idő azonban várhatóan nem marad velünk egész héten. Összességében napos és meleg idővel búcsúzik az augusztus, majd kissé változékonyabban kezdődik a szeptember.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék, ez volt az American Boy. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a D-Light, és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groove is in your heart, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
1: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
0: Hétfőn zárnak a strandok Zalaegerszegen. Bár a következő napokban és hetekben még kellemesen meleg lesz, az üzemeltető azt tapasztalja, hogy az iskolakezdés után már nem sokan fürdőznek. Ráadásul a diákmunkások is visszamennek az egyetemekre és középiskolákba, így nem éri meg nyitva tartani a strandokat. Ezt mondta a Zalaegerszegi Televíziónak Böcskei Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Ügyvezetője. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt hónapokban különösen a hőkupolák idején voltak sokan a strandokon. Ilyenkor több mint 400 főt fogadott a városközponti létesítmény. A Gébárti tónál pedig a forró napokon átlagosan napi 700 fő vett belépőt. Az iskolakezdés előtt ma még a szokásos nyitvatartással várják a pancsolókat az Aqua Cityben, a városi strandon és a Gébárti tónál is. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a kerkahidat és holtága kídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott az Zalaerdő. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben, a sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
2: Best FM

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mester hármast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában ma este. Ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz valami Inna és a Hotna, meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get There-rel, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot, dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulatfelelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Kanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Megújult a járda az Arany János utcában. Érdemes átnézetni a kéményeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a GIMSZ

0: Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik gőgőbikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelőhelyet is kiépítetni a Batchányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a Best hétvége. Itt lesz például a Salt and Pepper és az MVU közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow és az All I Wanna Do-val. A kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
2: Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Blast FM a legjobb zenék. Ez volt a Honey Beats és a Kavarog. Hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne. Főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredyn Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez, a Got to the Getter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia Alapítványa, világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőzve világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen, Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számít.

0: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulatfelelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig segíj, szól a Hey Sexy!
1: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamics Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább, hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béni Media, övi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel. Viszha!

0: Hírek a Best FM-en.
1: A 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Asztóriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Asztóriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újraindul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több hetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az éremtáblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. A folytatásban pedig jön mindjárt Mark a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala, ez az It's a Beautiful Day.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM, a legjobb zenék, a You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesség, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en. Listen.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arra felé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgy sem felném.
1: Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenékküszöb építés első üteme, kezdődik a gím szarvasok párzási időszaka, a magyar búvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt, egy lóversenypályán rendezett technopartin, Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok arról, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó.

0: zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délután kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.
1: Best

Best FM legjobb zenék, a Do You Wanna Get Funky, az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepel, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánczenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten.

0: Ezt a FM legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155 útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között, mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájalek slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, három magyar után kutatnak Nepál térségében, gyémánnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a talát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazir királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Érkezik is a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson sláger, az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb lista vezető sikere lett. All For You.
0: Best

Pest FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Beste fel a legjobb zenék. Arthur Dodger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát. Most pedig Molnár Ferenc karamellének el itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kritikusan alacsony a talajvíz szintje. Emléktáblát avattak Zalaegerszegen. 4 települést kapcsol össze egy új zalai kerékpárút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részei már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutat egy helyen ki is száradtak.
2: Felavatták Tomori Pál emléktábláját Zalaegerszegen. A hadvezér a pontosan 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatában a csatamezőn vesztette életét, miközben a gyalogságot vezette. Tomori Pálról 1928-ban Zalaegerszegen utcát neveztek el. Most az emlékév alkalmából Szabolcs Péter szobrászművész domborművet készített a tiszteletére, amit itt helyeztek el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Az emlékév alkalmából egyébként több program is zajlik. Zalaegerszegen ősszel folytatódhat az ehhez kapcsolódó eseménysor. Szeptember 8-án Bilkei Irén történész tart előadást Zalaiak a Mohácsi csatában címmel a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. 4 zalai települést köt össze egy új kerékpárút, amelyet most adtak át Nagyradán. Garabonc, Nagyrada, Zalaszavar és Esztergály horváti között alakították ki a csaknem 4700 méter hosszú szakaszt. Garabonc és Nagyrada között 1057 méteres lett a bicikliút, és beletartozik egy patak feletti híd is. Nagyrada belterületén gyalog és kerékpárút épült, valamint önálló kerékpárútat is kialakítottak, írja az Egerszegi Hírek. Augusztus utolsó vasárnapján visszatér a nyugodt nyári idő környékünkre. A front mögött ismét sok napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem valószínű. A hét elején tovább melegszik a levegő, és 30 fok fölötti értékek várhatók. A tartós száraz idő azonban várhatóan nem marad velünk egész héten. Összességében napos és meleg idővel búcsúzik az augusztus, majd kissé változékonyabban kezdődik a szeptember.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép vasárnapot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő 3 órát is, nem fogják megbánni, mert jövök például a Limp Bizkittel, de itt lesz a Lighthouse Family is, jön a Bombon, és még Gáspár Laci dalát, a Füllet forró nyarat is meghallgatjuk. Az M&S pedig már nyitja is az órát. Szép napot!
4: 88.9 Best FM.

0: hiszem a mesét.
1: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a vasárnap? Nagyon remélem, hogy ez egy jó kis hétvége, így az augusztusi utolsó hétvége, és valami jó kis kikapcsolódós programmal töltik. Ha igen, akkor azért hallgassanak minket, ha nem, akkor pedig azért, mert hogy mindenkinek mindenféle elfoglaltsághoz hozom a legjobb zenéket a 90-es 2000-es évekből. Azt olvastam, hogy ma van a Nemzetközi Strandnap, úgyhogy ha valaki valami hasonló programot tervez a mai délutára, akkor adjon pár tippet arra, hogy hol érdemes ezt megtenni, vagy mik a strandolás legjobb tippjei. Így nyár végére azért talán még lesz olyan időnk, vagy legalábbis egy-két olyan délután, amikor érdemes lesz mondjuk akár kifeküdni, napozni, ha víz közelben még nem is vagyunk annyira, vagy lehet, hogy még nem engedték le otthon a kis felfújhatós medencét, legalábbis remélem. Úgyhogy itt van még, azért mondhatom azt, hogy a nyár utolsó hétvégéje, töltsük együtt ezt a vasárnap délutánt is a legjobb zenékkel, ma is hozok programajánlatokat, érdekességeket és igazán jó zenéket. Jön mindjárt Gáspár Laci és a Füllet forró nyár, előtte pedig Maxi Priest és a Close to You a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Magyar orvosi Jemenben szeptemberben újra találkozhatnak a Kultúrák találkozása könyvtárunkban programsorozattal, méghozzá egy újabb előadáson. Ezúttal egy különleges úticél Jemen felé veszik az irányt. A vendég dr. Sillei Lajos, aki közel 20 évet élt és dolgozott Jemenben orvosként. Előadásában személyes élményein és tapasztalatain keresztül mesél majd az országról, az ottani kultúráról és vallási sajátosságokról, valamint arról is, milyen az egészségügy helyzete az országban. A magyar tudósítók között elsőként írt Jemenről Utazások és gyógyítások Jemenben című könyve az előadás során fontos szerepet kap. A programot időszaki kiállítás is gazdagítja. Ékszerek, ruházati darabok, lámpások és számos más Jemenhez kapcsolódó különlegesség segítségével még közelebb kerülhetünk ehhez az izgalmas országhoz. Vegyenek részt ezen a különleges utazáson. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit szeretettel szeptember 7-én, hétfőn 17 órától a Jemen Kultúrák Találkozása könyvtárunkban programsorozat következő állomására és utazására a DeFerenc megyei és városi könyvtárba. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább jó kis hétvégi slágerekkel. Jön mindjárt Nejo és a Szószi. És zenél majd a Well Hello is Tidenivel, itt lesz a Disco Club.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Diákokat szólít meg a Ne Bánts Világ program. Lassan vége a strandszezonnak. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
4: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
3: Hétfőn zárnak a strandok Zalaegerszegen. Bár a következő napokban és hetekben még kellemesen meleg lesz, az üzemeltető azt tapasztalja, hogy az iskolakezdés után már nem sokan fürdőznek. Ráadásul a diákmunkások is visszamennek az egyetemekre és középiskolákba, így nem éri meg nyitva tartani a strandokat. Ezt mondta a Zalaegerszegi Televíziónak Böcskei Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Ügyvezetője. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt hónapokban különösen a hőkupolák idején voltak sokan a strandokon. Ilyenkor több mint 400 főt fogadott a városközponti létesítmény. A Gébárti tónál pedig a forró napokon átlagosan napi 700 fő vett belépőt. Az iskolakezdés előtt ma még a szokásos nyitvatartással várják a pancsolókat az Aqua Cityben, a városi strandon és a Gébárti tónál is. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a kerkahidat és holtága hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott az Zalaerdő. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is izgalmas slágerek, felejthetetlen balladák. Itt a Best FM-en érkezik már is Mark Anthony és az I Need to Know, de itt lesz majd Seal is és a Kiss from a Rose. Egyszerűen Seal hangját nem tudom megunni. A halott pénzdala is jön, de előtte még ne jóval indulunk, jön a So Sick. Szép napot!
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük így augusztus 30-án kik a névnaposok, a rózsák. Úgyhogy őket Isten éltesse, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 1773-ban született Pollák Mihály, német származású, magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője. 1943-ban született Adam is Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. 54 éves ma Cameron Diaz, amerikai színésznő és korábbi fotómodell. 41 éves ma Risto Viva, olimpiai bajnok úszónő. Ma van a cetcápák napja, Cabernet Sauvignon nap, a nemzetközi strandnap is, és a Slinky nap. Emlékeznek arra a színes kis játékra a 90-es, inkább 2000-es évekből, amit csak úgy dobáltunk, mint egy ilyen rugót egyik kezünkből a másikba? Na, annak van ma a napja. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van hozzászólni valója a kalendáriumhoz, ide nyugodtan írhat. Miközben zenélünk, hiszen itt a 88.9-en továbbra is a 90-es, 2000-es évek legjobbjai szólnak, úgyhogy jön a Savage Garden és az I Want You.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Ha az ősz beköszöntével egy nyugodtabb gasztronómiai programra vágynak, akkor érdemes felírni a naptárba a szeptember 17-e és 19-e közötti Mustra Wine and Chilled. A háromnapos program kellemes ószi hangulattal, finom ételekkel, borokkal és élőzenével várja a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a belvárosi vendéglátósok összefogásával valósul meg, így több helyszínen és vendéglátóhely kapcsolódik össze egy közös élményé. Egy olyan program lehet, ahol nem kell rohanni, egyik eseményről a másikra, leülhetünk egy pohár bor mellé, megkóstolhatunk valami finomat, közben pedig élvezhetjük az élő zenét és az őszi belváros hangulatát. Ez a hétvége tökéletes lehet egy kellemes baráti vagy családi kikapcsolódáshoz. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Már is 5 óránál járunk, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig tudják, lesz még egy óránk együtt rádiózni, úgyhogy jön majd Bryan Adams és Mel C. Dala, When You Are Gone. És jön a 4-es street is, és az üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
5: Kezdődik a szarvasbőgés. Megújult a járda az Arany János utcában. Érdemes átnézetni a kéményeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
6: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
5: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelő helyet is kiépítetni a Batcsányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csak a legjobbak, a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből, itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, már szolgáltatom is őket. Jön mindjárt Tupac és a Changes, de itt lesz majd Fergie is, és a Big Girls Don't Cry, mindezelőtt pedig Moon indítja az órát, én pedig csodás hétvégét kívánok.
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megrendezik Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Bor Fesztivált, vagyis a Zalai Terítéket. A háromnapos rendezvény a természet és az erdő és a vad ünnepe, ahol a gasztronómia mellett a vadászati hagyományok is fontos szerepet kapnak. A látogatókat többek között jótékonysági vadfőzés, vadászkutya felvonulás és trófea kiállítás várja, de még egy belvárosi vadász lesőre is felmászhatunk. A testvérvárosok delegációi is aktívan bekapcsolódnak a programba, így nemzetközi szintérrel is találkozhatunk. Különleges menük készülnek az erdő adta alapanyagokból. Mindeközben minden korosztály közelebbről is megismerkedhet a vadászattal és a vadgazdálkodással. A szeptember 4-től 6-ai hétvége így egyszerre kínál gasztronómiai, kulturális és közösségi élményeket. Jó szórakozást hozzá!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. A szeptemberi programok között a közösségi események is fontos szerepet kapnak. Szeptember 12-én rendezik meg ugyanis a kertvárosi vigasságokat az Apácai Csere János Művelődési Központban. Az ilyen rendezvények egyik legnagyobb értéke, hogy nem feltétlenül kell különleges programot keresnünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Elég lehet egy közös délután a családdal, barátokkal vagy akár a környék lakóival. A kertvárosi vigasságok éppen ezt a közösségi hangulatot erősítik, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek ne csak egy-egy rendezvényen találkozzanak, hanem egy kicsit közelebb is kerüljenek egymáshoz. A szeptember 12-i program ezért azoknak is jó választás lehet, akik egy lazább, helyi hangulatú eseményre vágynak. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, Pápai Jóci és a Barokk zárja ezt a délután, de mindjárt nyitja White Boy, akár a kora estét mondhatom így is, hiszen 6 óra után érkezik a Night Shift, én pedig jó szórakozást kívánok a folytatáshoz is. Találkozunk holnap délben, addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az Aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, mert elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késett meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat és a rádiókat. Kapaszkodjon mindenki, jön Britney Spears és a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zené.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TLC és a No Scrubs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Júlia, azt hiszem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malbőben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az időutazásnak még nincs vége, hiszen most érkezik az 2000-es évek közepének legdögösebb klubslágere. Nagyon sokan tudják szerintem, hogy miről van

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Don't have to leave this town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz, óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
2: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percen. Viszont a kezdőrúgás Florida-é, jön a Good Feeling.
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is, mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, megint Saturday?

0: Come on. Yeah.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllet és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, címe pedig az, hogy

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadjo és a So Many Times.
1: Ez a Mike

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, azaz elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont! Sólálmával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is, mi pedig megyünk tovább. Deep Swing in the Music, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.